0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld el, van egy kis hülye zombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

Italo Café. Csak ilyen szek, csak ilyen szek meg. A Vitamio Rádióval.

0: think, you realize that when you lose them, never let them escape, cause time is flying in a one-way direction. In a one-way direction.
1: Retro zenei válogatás a Pitangyó Rádióban.
2: Retro zenei válogatás a Pitangyó Rádióban.

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL.
1: XIL.
0: Vagyis Xil.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádióban.
1: Hogyan szab Balaton bevényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részfűrésszel megsebzett bronztérdű repet sarkú büdös szájú rittafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mari néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Retro zenei válogatás a Pitangyó Rádióban.
1: Retro zenei válogatás a Pitangyó
0: Retro zenei válogatás.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyin is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

like this.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretjük.
2: As we used to say back in 1980, this is your last...

is Monsieur Kershaw.

Elmondom nektek az ő történetét, arról mesélek, hogyan élt. Megszületett, kapott nevet, csak egyet nem, szeretetet. Szülei eldobták, nem törődtek vele, elmaradt semmi, csak az élete. Magas falak, rácsok mögött, zsiványok, tolvajok között telt a gyermekkora. Ott volt az otthona, és mégis vidáman élt, szívébe zárta a nagy reményt, hogy egyszer majd innen elmehet. Várják erdők, völgyek, hegyek,

élmény volt itt lenni. Köszönjük, hogy itt voltatok, hogy velünk voltatok és maradtok is. A Lord legyen továbbra is veletek örökké. Buli után, akit érdekel, a Lord sátornál kijövünk egy pár perc múlva, és ott találkozunk. Nagyon szépen köszönjük a technikának, a szervezőknek, hogy itt lettünk, de azt, hogy főleg ti is itt voltatok, az a lényeg. Köszönjük szépen!

Bitangyó Rádió. Csak egy gombnyomásra tőled.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kis Nagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Beton Jó Rádió.
1: A 80-as. Together forever and never, 90-es.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: a 80-as.
1: Kilencvenes évek.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itag Jó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy, meg csinálj, amit akarsz.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött. A mikrofon és a keverőpult mögött. A Celebration DJ, aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval. A Celebration DJ-vel. A Pitangyó Rádióban.
1: Hogy az a Balaton perényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbönbe bújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett pikkelypáncélt hordó fafogó részfűrészszer megsebzett bronztérgő repecsalkú büdös szájú rittafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mari néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Figyelem! Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
4: by my side. Hello, this is DJ Antoine.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a pörhinta? Mint a pörhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
4: by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know.

0: ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
2: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

she says, I think I'd better go.

Hello, bello, kedves Bitangyó rádió hallgatók, ez itt a Lazulási velem Szillel. Egészen 18 óráig szóljatok a maminak, a papinak, a szomszédnak, a haveroknak, a barátoknak, a kollégáknak, mert kicsit bulizunk, mit szóltok hozzá?

Remélem mindenki felkészült a mai délutánon. Ha nem, akkor az, akkor magára vessem.

0: Tisztelt nagy érdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel. Xillel. Xillel.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts.

Hey-ho, halli-ho, hello-bello, kedves Bitangyó rádió hallgatók! Ez itt a Lazulás velem Szillel. Remélem mindenki élvezi a mai napot, mert hogy ugye, kis szombat van, azaz péntek, 2026. október 2-a van. Hoppá, most jutott eszembe, hogy be kellett volna diktálnom a villanyóra állást, de jó lesz holnap is, ugye? Vagy még ma, de ma. Na jó, úgyhogy október 2-e van. Kettedike, péntek, ugye, és Petra, minden kedves Petrának nagyon-nagyon boldog névnapot kívánok, aztán vannak másodlagos mai névnapok, Berengár, Ős, Őrsi, Tomaj, Teofil, Tamás, mindenkinek boldog névnapot kívánok, füle érjen bokáig, főleg annak, akinek ma van a születésnapja, ugye, hát üdvözöllek, kedves Bitangyó Rádió chat falasok, ugye? A Bitangyó Rádió chat falán lévőeket üdvözlöm. Ami úgy szól, hogy Bitang, kötője jó, kötője radio.com. Itt van két robotunk, Bob és R2D2, aztán Bubu 81 és Bubu né, nagy puszi nektek. Csámpás Rozi, aki mindjárt érkezik. Bizony, Maskura 67, bizony, diktált be az átkozott vizet, te is majd, nekem majd később kell. Úgyhogy nagy puszi nektek és Joe papának is, és mindenkinek is bizony. Aztán ugye jelen vagyok a heavenface.com oldalon is a társalgóban, ahol kereken 50 ember tartózkodik, és remélem mind az összes fül engem hallgat, és jót fogunk bulizni, mit szóltok hozzá, heavenösök. Nos, kérem szépen, üdvözlöm a Facebook lakókat, a külső hallgatókat, és a kedves kollégáimat is, nagy puszi nektek is. Ugye, milyen szép idő van, hétákban süt a nap itt Kőbányán, 22 fok van, de azért még mindig van a napnak ereje, amolyan vénasszonyok nyara van, de én nem bánom, remélem ti sem. Na, akkor csapjunk a lecsóba, mit szóltok hozzá, jön egy kis Deep Clubhouse Music, I'm Alive címmel, 2026-os felvétel, aztán Cody Failing Extend Mixben itt a Bitangyó Rádióban. Na gyerünk!

Hello, Bello, Chigus, Ironella, Chia, Sunny, Little Evil Devil, Varázsceruza, Chigus, nagy puszi fahékának is, és minden heaven lakóinak.

Egy igazán szexi hölgy! Cody Falling.

Nos, kérem, szépen gondoskodok arról, hogy el ne csukladjatok, ugye? Itt az ideje egy jó kis kávézásnak, egy espresso macchiatót hozok nektek, kedves hallgatók. Lea Moore az előadó, úgyhogy mindenkinek egy jó kis kafé!

Hát kedves híró, én Csaj vagyok, csak ugye meg vagyok fázva, és azért ilyen a hangom, de megnyugtatlak, hogy izzig-vérig nő vagyok. Kívül-belül.

Na, akkor nézzünk a pohár fenekére, mit rejt az a pohár, ugye? Egy kis, jó kis kávét.

Azt hallottam, hogy a török kávé a legerősebb kávé a világon. Hát azért én megkóstolnám, lehet, hogy a falnak mennék tőle, hát ki tudja?

Minden esetre, ha egyszer eljutok Törökországba, az első utam egy kávézó lesz, feltétlenül, és egy espresso macchiatót fogok inni. Azt mondja Meli egy, hogy nem szereti, mert hogy tele van zaccal. Akkor ezek szerint te már ittál török kávét.

Hát akkor az már nem is kávé, kérlek szépen. Jó, hogy nem azt mondod, hogy a földet. Rakjam meg a földet, és azt főzzem le.

0: Hát bocsi, hogy végig pofáztam a zenét. Na de ez ilyen, én nagyon kíváncsi embertípus vagyok. Igen, én még nem ittam török kávét, és azt írta Hava, hogy kétszer főzzem le. De nem főzőbe, hanem akkor mibe főzzem le? Kancsóba főzik, vagyis forrázzak le. Aha! Hát én olyat nem fogok inni. Már el is ment a kedvem tőle, megsugom nektek. Minden esetre üdvözlöm azokat, akik most kapcsolták be a Bitangyó rádiót. Hát kérem szépen, a kávézásról beszélgettünk, mert hogy olyan zene szólt, Espresso Macchiato, Leon Moore a szerző. Úgyhogy hát kávézás, a magyarok nagyon-nagyon szeretnek kávézni. Én azt gondolom, és bizony azt is vettem észre, hogy kávé nagyhatalom vagyunk. Nos, de azért a teát is szeretjük mindenbe, ami ugye felélénk itt. Főleg az energiaital, ugye? Megiszol kettőt, aztán már plafonom vagy nem tudom. Na mindegy. A következő egy kis műsor ajánló nektek, kedves hallgatók. Pinocchio fog érkezni majd 18 órától 20 óráig, péntek esti meg a partiába. Aztán az van kiírva, ami nekem is új, hogy 20 órától 21 óráig teszt jellegű adás ismétlés, hangteszt, technikai ellenőrzés, próba, adás. Hát ez nem tudom mit takar, aki majd hallgatja, az majd megtudja minden esetre. Nos, kérem szépen, haladjunk is tovább a zenékkel, mit szóltok hozzá? Majosra, Chaos előadó érkezik, egy original mixel, amit éppen nem bírtam kimondani, ugye? Aztán Liberta, a dal címe, az előadó Leonidas. Figyelj, fülej!
1: They told me to control myself. Why? Welcome to my chaos.

Hát kedves hava, kell vennem jazznát, vagy mi az, nem tudom, hogy hívják. Figyelj, szerintem egyszerű, ha elmegyek törökbe, és ott iszok egy török kávét.

0: Did you hear that? That's not the music. That's me. And I'm not done yet.
1: Tehát, ha valaki akar tőlem valamit, az egy kávéval simán el tud csábítani. More.

0: Nos, hát a mai délután is lazák vagyunk, mint a rigalánc, ugye? Hát én már olyan laza vagyok, hogy majd szétesek, de nem, csak viccelek. Szóval, remélem mindenki jól érzi magát. Itt a hétvége, szép idő lesz, szépen fog sütni a napocska, és nem hiába ez a vénasszonyok nyara. Remélem holnap az összes vénasszony kin lesz az utcán, meg az udvaron. Jaj, de jókat kívánok én, Úristen!
1: Un cappotto vuoto.
0: Libertà, Leonidas!
1: Perduti nella nebbia. Una porta ancora aperta. Dove sei?

Hát bizony én is tervezem, hogy mire öreg néne leszek, a kapum elé csináltatok egy padot, amit nem lehet kiszedni, és ott fogom sasolni, hogy mi történik egész nap. Hát a nagyanyám volt ilyen, megsugom nektek, fekendővel a fejébe, egész nap kint ült, lógott a padon.

Esküszöm nektek, többet tudott, mint ami ment a híradóba. Olyanokat elmesélt nekem is, amiről nem is tudtam, meg nem is ismertem az illetőt, szóval nagyon kemény dolgok ezek.

Azt írja Meli egy, hogy esik, egyik meg lesi, mikor lépek ki az ajtón szemközti szomszédnéni. Hát figyelj, lehet, hogy annyira egyedül van az néni, vagy éppen hiányzik neki az impulzus a külső világból, hogy vágyik arra, hogy téged lásson, hogy te mit csinálsz. Ki tudja, milyenek leszünk mi is, ugye, vénasszonyokként. Hát, a jövő az, nem tudhatjuk, hogy milyen a jövő, de ha én öregasszony leszek, én becsukok mindent.

egy érdekes felvétel, Melanie C. Unturned to You, Sardikán 2026 progresszív remixben itt a Bitangyó Rádióban, és nem fogok belepofázni, ígérem. Nagy puszi, Júlcsi!

Hát kedves maskora, nálam holnap nem lesz semmiféle főzés, és szerintem vasárnap sem, mert szét lesz kapva a fürdőszobám, már elkezdték szétkapni, úgyhogy de itt is hagytak vele, úgyhogy reggel 8 órától fürdőszoba felújítás lesz nálam.

Hejhó, halihó, ez itt a Bütangyó Rádió, és lazulunk ezerrel, 18 óráig vagyok veletek, aztán 18 órától 20 óráig érkezik Pinocchio és a péntek esti megaparti, aztán 20 órától lesz egy teszt jellegű adás, ismétlés, hangteszt, technikai ellenőrzés, próbaadás. Hogy ez mit akar, ezt még én sem tudom, mert nem lettem tájékoztatva úgy Isten igazándiból. Hát mindegy, valami biztos fog szólni nektek este. Kedves hallgatók, rejtély, hogy mi fog szólni, ugye? Hát kérem szépen, nálam az biztos, hogy jön Pink egyik remix dala, egy jó kis Amis bootleg, aztán érkezik Miss Jane is, Jane, nem a Tarzan Jane-je, hanem It's a Friendly Day.

Hey ho, halli ho, hello, bello, bello, bello. Kedves Kata, üdvözöllek téged is, ha már így leléptél szó nélkül. De úgyis tudom, hogy visszatérsz, mert majd jön Pinocchio, ugye egy óra múlva érkezik majd péntek estén meg a Parti című műsorával. Bizony, bizony. Úgyhogy itt a hétvége. A hétvégén nem tudom, hogy kik lesznek, mindjárt meglesem nektek, kedves hallgatók. A hétvégével kapcsolatban, wow, hát kérem szépen, harmadika, szombat. 12 órától 14 óráig MC Csaba fog majd érkezni, aztán 16 órától 18 óráig Gab Ellen, aztán 18 órától 20 óráig Wolf, aztán hajaj, 20 órától 22 óráig tök szár, úgyhogy lesznek kollégák, akik biztos vagyok benne, hogy jó kis műsort raknak majd össze hétvégére, és hát vasárnap is már egészen reggel 8 órától lesz adás, méghozzá Jetskivel 8 órától 10 óráig, aztán 10 órától 12 óráig Little Lion, és 14 órától 16 óráig MC Csaba, 16 órától 18 óráig Gébelen, és 18 órától 20 óráig kedves Wolf. Úgyhogy a hétvégén nagyon sok adásunk lesz, élő adás. Gyertek, várunk benneteket ide a chatfalra, ami úgy szól, hogy bitang, kötőjel jó, kötőjel radio.com. Nos, most, hogy elhadartam, hogy mik lesznek, mik várhatóak, ugye? Jön egy bomba nő, Miley Cyrus, legújabb zenéje, Red Lights, a dal címe. Aztán van egy olyan is, hogy No Name, hát figyelj, fülej.

Remélem, hogy ez a verzió is tetszett nektek, kedves hallgatók, mert hogy ebből nekem annyi verzió van, mint a bánat. És hát ugye nem volt odaírva, az volt odaírva, hogy no name, hát ugye van ilyen. Na de érkezik Soren. Me and You a dal címe, fogadjátok sok szeretettel.

nem állunk meg. Valójában olyan dal érkezik, akiknek nagy kedvencük lehet ez a dal. Disturbed Afro House remixben. Méghozzá Sound of Silence.

Hey-ho, halli-ho, ez itt a Bitangyó Rádió, remélem mindenki jól érzi magát. Ha nem, akkor majd fogja. Aki nem, az vessen magára, szoktam mondani, ugye? Hát hozok egy nem mindennapi zenét, képzeljétek el, úgy találtam. Valahala Echo és Ingrid közös love duettje érkezik. Will Want For You a dal címe. Aztán egy kis meglepetéssel is készültem számotokra a mai délutánra. Egy erotik megamixet fogok hozni, tolni nektek. Figyelj, fülelj!

Hát kérem szépen, kedden tervezek kívánság műsor 16 órától, úgyhogy tartogassátok a dalkéréseiteket kedd 16 órára. Kedves híró, remélem így lehet téged nevezni, híró vagy, ha híró, híró. Nekem híró vagy, és az is maradsz. Szóval kedden, oké, hát sajnálom.

Hey, ho, Halli, ho, ez itt a Bitangyó Rádió. Hát Meli egy szegénynek le kellett halkítani a rádiót, mert a csaj annyira hangosan nyögött. Hát szegény szomszédok, hát figyelj, én szarni szoktam a szomszédokra konkrétan. Igazándiból nem baj az, ha begerjednek, ugye? Legalább történik is valami. Hát ilyen ez. Ugye hétvége van, én is vesztemet érzem mostanában, főleg a hétvégeken, mert tudom azt, hogy pihenhetek, hát ez az, hogy holnap nem pihenhetek, bakker. Szóval lesz dolog ezerrel. Nem is tudom, hogy hogyan csináljam, majd úgy csinálom, hogy más is jobban férjen hozzá, szerintem. Minden esetre, akinek van fülese, az most feltétlenül vegye fel a fülére, mert hogy 8D-s audio zenét fogok lejátszani. Evans Case-től a My Immortal című zenét, és jön egy kis újdonság is, bizony, rock stílusban majd egy tök jó magyar zene, nem fogom elárulni, meg fogtok lepődni mindannyian. Figyelj, fülej!

0: to ourselves.
1: Ez a Bitangyó Rádió.
2: Hey-ho, hali-ho, aki bújta, aki nem, ez még mindig a lazulási velem Szillel. És ne feledjétek el, 18 órától érkezik Pinocchio és a péntek esti megaparti. Aztán 20 órától 21 óráig egy teszi jellegű adás, ismétlés. Tartsatok velünk itt a Bitangyó Rádióban. Ami zenék érkeznek még,

ugye, hát már nem sokáig vagyok sajnos veletek, de ne felejtjétek el, hétfőn érkezem este 8 órától, még hozzárok villámmal. Image Dragon érkezik, és Ragabon Man Purp, micsoda? Purpose a zene címe. Nagyon jól fog szólni, garantálom. Aztán Michael Bennett is belibben, Lord I Am Tried, itt a Vitangio Rádióban.

Én ezzel a jó kis Michael Bennett dallal köszönnék el tőletek. Én várok mindenkit sok szeretettel hétfő este 8 órától a Rockvilám című műsorommal. Ne feledjétek el, várok mindenkit. Nagyon jó kis rockzenéket fogok hozni, remélem. De ne menjetek sehova, érkezik Pinocchio és a péntek esti mega party, úgyhogy tartsatok vele. Én mindenkinek nagyon-nagyon kellemes hétvégét kívánok. Szia voltam, hello, hello!

0: az élethez,
1: s a keserű
0: is édes lesz.
1: Szemindelás.
0: Majd a nép, s én leszek neked példakép. Levegőben már minden kéz,
1: ma
0: mind az öt földrész. Repít ez a dal, Műtengő Rádióban. És nézd, levegőben már minden kéz, bulizik most mind az öt földrész. Hello, hello!

0: sokat repít ez a dal. De még mennyire? Szárnyakat adunk vágyainak. Mert ez a Bitangyó Rádió.
1: Egy örö, egy borotán, egy örötti borotán.

0: és uraim, egy újabb mesehős érkezik ide a Bitangyó Rádió nagy színpadára. Alapjába véve is kemény fából faragták a csávót.
1: De hát kemény fából faragták a csávót.
0: A csajok sikítanak a gyönyörtől és kélyesen suttog.
2: Ó, anyám!
0: Még? Ne hagyd abba! Ugye már kitaláltátok. Ősrek!
1: Ősrek!
0: Ő süsű a sárkány!
1: Süsű a sárkány!
0: Ezt az égés. Már megint én vagyok itt az ártány. Ő megvan már, itt van a nyelvemen. Remélem
1: ez... Nem, kata nem lesz ma semmi.
0: Ő az olasz csikó.
1: Ma húsvéti tojás lesz.
0: Ki jó?
1: Pontosan húsvéti tojásfestés.
0: Szborból szedte, időt nem sajnálva, nektek rendezgette. Fehez retro, Eurodance, meg minden, ami fasza. Dőj hátra, élvez, és legyél nagyon-nagyon laza. Na csak.
1: Hát, dőj hátra, és legyél laza.

0: 2026. Az bizony, ő halljátok, 6. Az idegekre biztos. Azt mondja Zoika. Thank you very, very, very well.
1: Take a journey. Back and
0: take a journey back in time.
1: A liberation.

0: Hát hello!
1: Kőbányán dolgok!
0: Ott bizony!
1: A munkától undorok!
0: Hát de mennyire?
1: Ha valaki tud!
0: Olyan munkahelyet, ahol nem kell dolgozni! Hát ne felejtsen el!

0: Hát el bizony.
1: Volt kedvem ott maradni.
0: Hello, hello, hölgyek, urak! Ez a Bitangyó Rádió.
1: Jó, nagyon hamar!
0: Elfáradom.
1: Hey, hello!
0: Béla vagyok.
1: Kőbányán dolgozom. A munkától undorodom. Ha valaki tud!
0: Olyan munkahelyet, ahol nem kell dolgozni. Igaz, kisegér?
1: Ne felejtsen el szólni.
0: Hát, bubukám! De Russzon, hadd kérem szépen, beleléptünk, basszus, bele a szarba. Akra mondani pontosabban, október hónapjába.
1: Béla vagyok.
0: Hiszen október, az első ber. Ugye, hiszen a szeptember is ber volt. Akárcsak az október, november, december. Rossz szóval, kérem szépen. Október másodika van. Hát az dolgozzon a fene.
1: Inkább a kocsmába megyek.
0: Hát, hölgyes úr, irány a kocsma.
1: Béla vagyok.
0: Hát, hello. Hello, hello.
1: Hello.
0: Bitangyó Rádió.
1: A munkától undorodom.
0: Kezdjék a műsor.
1: Aki tud, olyan munkahelyet.
0: Ahol nem kell dolgozni.
1: Ne felejtsen el szólni.
0: Szóval 2026. Október másodika van, péntek. És a péntek 18 óra. Akkor bizony, kérem szépen, útjára indul a péntek esti megaparti. Igaz, Kata, amelyről bizony nem illik lemaradni, mert aki lemarad, az bizony kimarad egy jó buliból. Bitangyoradio.com.
2: Hát, gondolkodjunk. Toljuk arrébb a kocsmát.
3: Hát, kerj.

0: Figyeljetek csak!
1: Figyelj, kisegér, ne tud annyira erősen, mert még megint rácseszünk.
0: Ez a jel!
1: Ne toljuk túl, Béláim!
0: Na most, Béláim!
1: Na most, Béláim! Mindent bele! Mindenki tolja! Gyerünk, babám, tolja te is, ne sumákolj!
2: Sind verrückt, der Rakotar hat so Flickmann.
0: Álljunk meg, Béláim, álljunk
1: na, meg! Na basszus, Kata megtóta!
0: Kell még tolni! Álljunk meg!
1: Azt eltóta! A kis ottentotta!
0: Rátoltuk a kabát!
1: Hú, basszus!
0: Rátolt!
1: Akkor tolhatjuk vissza!
0: Emberek! Álljunk meg! Túltoltuk! Rátoltuk a kabát!
1: Na basszus, ezt túltoltuk!
0: Túltoltuk! Rátoltuk! Túltoltuk! Rátoltuk!
1: Hát kérem szépen, basszus kusma, műsorra lényt túltoltuk, rátoltuk. Hát a rátolti legények, kérem szépen, a Vitangyó Rádióban. Jöjjön, de bárki azt írni, hogy elfelejtem ezt a nótát, azoknak csalódást kell okozzak, hiszen nem felejtem ezt a nótát. Overdrive! Offenbach! Igaz, édesem? Akkor a kocsiban is ez szól. Lose control. Offenbach. It's an overdrive.

Szakasz, hogy a 2026-ot írunk, ugye mondtam, hogy október 2-a péntek, van ugye ez itt a péntek este meg a parti. Benne a fafejű Pinocchio, ugye egészen 20-ra, aztán például, ugye 20 órától pedig ismétlés lesz majd ugye 1 órában, ugye hiszen csütörtökön a reggel volt egy műsor 8 órától, bár szerintem sokan nem hallgattatok a műsort, ezért most büntetésből még egyszer megismétlem nektek a műsort, ugye, és igen, kérek szépen mindenkit, hogy véleményezze a műsort, mert egy teszt jellegű adásnak lehet egyébként fültani ugye este 20 órától, szóval tessék figyelni a műsort, és csak hozzászólni. Akár tetszik, akár nem. Várom mind a pozitív, mindig a negatív véleményeket. Tehát 20 órától maradunk még ugye 1 órában.

Érkeznék egy dal, úgymond köztkívánatra. Kicsi fiam, ugye a lelkemre kötött, hogy már pedig ezt a dalt ma játszanom kell, ha törik, ha szakad. Ő Ryan Perez is a Dolce Vita, a Bitangyó Rádióban.

Szóval kérdezem, aki teheti, maradjon úgy, kérem szépen, 8 órától tovább ugye velünk. Ez egy igencsak, szerintem a szórakoztató műsornak lehettek vagy egyébként fültanúi. És bizony várom mindenki független véleményét. Akár a weboldalon keresztül lehet nekem üzenni, ugye? I'm so alone in the Dolce Vita. Oh baby, telephone. Ugye a weboldal jobb sarkában üzenj az adásba. Azt én meg fogom kapni. Akár a chatfalon, akár pedig ugye PM-ben is lehet nekem írogatni. Hogy kinek mi lesz a véleménye az utánam levő műsorról, ami egy órás hosszában kerül ugye leforgatásra majd. Tehát utánam 10, 20, 30 hülye. Itt mindenki hülye. Így bizony, mindenki az. Na szóval tehát 20 órától egy teszt jellegű adása a hallgatóknak.

Kultangiradio.com. Na, szegény film biztos most elszígye a seggemet. Kipofázom a nótáját. Babám megötti már a boltból. Kaptál mindent, egy csirkét, mellett.

Szakrám szépen csomagként kaptam ezt a felvételt, hogy azt mondta a fiam, hogy ennélkül ma nem merjek ugye lemenni holnap hozzá, ugye, mert hiszen holnap ugye vendégség vagyok hivatalos, ugye. És hát ugye ezt a nótát ugye lelkemre kötött, hogy ezt le kell, hogy játszam. Ryan Paris és a Dolce Vita, és az édes élet kerül szépen a Pitangyó Rádióban. Na, kérem szépen, egy kis érzés Pitangyó Rádióban. Hát akkor kérem szépen, csapjunk bele a közepébe. Bum bum. Egy kézi muzsika. Bum bum bum. Igazi dance floor. This is the Pitangyó Radio Station. Hello Wolfi. Hű, Kata, itt a kedvelted.

Itt van velünk a háttérben a legszebbik, menjen ugye a Katica is. Na, nézzünk közül, mi csak a chat falon, kérem szépen, bitangyoradio.com, ugye velünk vannak, kérem szépen, a robotaink, ugye van egy intelligensünk, ugye ő Bobby. Ugye ezt mondtam, hogy ő nem Ewing. Boom, boom! Itt van R2-D2. Itt van Bíborka. Itt van szép erdélyből Bubu barátom. Átérben kedvesem Melinda. Itt van Csámpás Rozi. Itt van a tekergő Katta. Itt van a háttérben való Pista 67. Itt van az még mindig éhező, kérem szépen a szürke kisegér. Itt van az én kis betegem. Az egyetlenem, kérem szépen a Zorkám. Vegyős uraim, elő a sajtokkal. Ne sporoljatok, legyen benne pápuszta is.

ugye volt nekünk tarab egy születésnaposunk, ugye, aki ugye most nincs itt, ezért nagyon fogom vágni egyébként, hogy ő nem más, mint a Dutyi Dili barátom. Hát kedves Dutyi Dili barátom, ugye happy birthday, ugye így utólag is, hiszen bár tap is megköszöntöttünk kedvesemmel. De azért azt megteszem, hogy egy mikrofonon keresztül is neked, tehát happy birthday, kedves Dutyi Dili!

0: Egy viszonylag sok port kavart felvétel egyébként. Hisz, hogy ez egy igazából egy AI által generált zene állítólag. Hát ez is mondhatom, hogy kérem szépen ez a jövőkép. Hát ki tudja, kérem szépen. Egy biztos, ez a Pitangyó Rádió. És hát uraim, azért szerintem nekünk azért van egy igazságunk.
1: Az Isten adott a nőknek szemöldököt. Mit csinálnak? Kiszedik, azt újra festik. Körmöket is adott nekik, azokra műkörmöket ragasztanak, érted? Van szájuk, de nem, nekik az nem jó, feltöltik szilikonnal. És ugyanazzal dúsítják a keblüket is. Ha jó Isten nem tud már a keblükre tenni, akkor a férfi ember hogy tudna?
0: Hát ez az.
1: Hogy?
0: Igaz, bubukám?
2: Techno.
0: Akkor a férfi ember hogy tudna, kérem szépen, a nő kedvére tenni? Ha jó Isten nem tudod, hogy velük megbirkózni. Techno. Egy nagy sikerű film. És mi az a tartozó nagy sikerű betétdal?
2: Emergency.
0: Emergency. A csapatom egy U96. És ez már a film címmel megegyező dal cím, ami persze nem más, mint a Das Boot. U96.
2: Maximum velocity.

Na látom, hogy kisegér, megjött az egér, de megjött a sajtszállítmány. One, two, three, techno.

Ugye sajnos ugye nálunk ugye rádiós berkekben is bizony-bizony tarol a járvány, hiszen ugye elérte Szilt, ugye elérte Gébelent is. Jó nap, ugye lesz szép számmal ugye műsorunk, egész délután szinte megállás nélkül. Ugye reggel ugye érkezik, vagy tehát nem reggel, hanem pontosan 11 órát, hogy érkezik majd egészen pontosan 1 órában délig a napi rokkóra, kérem szépen a Bitangő Rádióban, aztán pedig ugye déltől megindul az élőadás MC Csabával egészen 2 óráig.

Szóval déltől egészen egy kettő, tehát hogy MC Csaba és a Music Mix Box a Bitang Rádióban. Utána ugye el lehet menni kicsikét ugye majd ebédelni, aztán érkezik majd ugye hozzátok, hogyha minden igaz is. Gábor is jobban érzi magát, akkor ugye érkezik majd ugye hozzátok 16 órától 18 óráig, tehát érkezik Gébelen. Őt követi majd kérem szépen esti járatával Wolfi, 18-tól 20-ig, tehát ugye esti járat Wolfival. Majd pedig ugye 20 órától a szokásos időben érkezik majd Tökszár hozzátok. Egészen 22-ig, tehát ugye kérem szépen, tehát holnap Rockkor 11-től 12-ig, MC Csaba 12-től 14 óráig, 16-tól 18-ig Gébelen, 18-tól 20-ig esti járat Wolfival, majd pedig ugye 20-tól 22-ig Tökszár.

0: Techno.
1: Maximum velocity.
0: Techno.
1: Dashboard.
0: Egy nagy sikerű film, nagy sikerű Betty Dora, tehát az elmúlt néhány percben a Műtangi Rádióban. United Six és a Das Boot. Ha már ugye filmeknél járunk, akkor időzünk el még egy felvétel elég egy filmzenénél, annak is pontosabban egy átiratánál. Idősebb korosztály. Szerintem mindenki ismerni fogja. Horst Tapper.

ki ez? Hű, csomó, érkezem a felügyelő. Na figyelj, édesem! Ugye nem kalambó. Ki ő?

Brian Wolf, biztos kiguglisztad. Vagy kisezem hoztad. Így igaz, Csámpás ez nem más, mint Horst Tapper, vagyis egy Derik felügyelő. És a nagy sikerű tévésorozat, hogy kérem szépen, a fantasztikus filmzenéje. Egy kicsikét megteknosítva 92-ből.

Igen, igen, egy klasszikus tévésorozat, kérem szépen, a magyar tévében is futott. Horst Tapper főszereplésével a Derik felügyelő. Ha jól emlékszem, talán minden vasárnap volt, talán a tévében. Bizony-bizony ott ültök a tévé előtt. Akárcsak Kalambónál. Igyekeztünk megfejteni. Megfejtetetlent. És akkor jött Derik, és megoldotta az egyenletet. Egy gyilkos, egy halott, a fogzában egy elkövető is.

0: Bizony, bizony, hogy 92-ben nyerünk, azok a csodás, egy 90-es évek, azt is mondhatnám a Bitangyó Rádióban. Mert egy rádió, igaz, Wolfi, határok nélkül. Benne a péntek este meg a parti. Hát ugye, ez a Bitangyó Rádió.
1: Egy örö, egy borotán, egy örötti borotán.

James Brown is dead. Ellie Style. Igazolfék, ami egy slágeres előadó.

Szóval köszönöm szépen bitangyorradio.com, benne a fafejű, fafejű pilók, és persze benne kérem szépen a péntek este, meg a parti egészen 20 óráig. Azt pedig, hogy mondottam, hogy a 20 órától érkezik egy teszti jellegű adás. Vigyétek, osszátok a tiétek. Nektek készült.

Hát hello, kedves Maskú! Üdv, háttérben hallgatod a Joe papának is, a éppenséggel ugye remélhetőleg még gyógyulgat. Ápolgasd. Egy kicsit a sodrófával, jobbról, egy kicsit balról. Mert bizony, ez a bitangyó rád, kérem szépen, benne pedig az álmok, és az álmok, kérem szépen, és arakozok neki is a szigete. Jaj, hát gyertek, akkor álmodozzunk együtt. Na gyere, életem! Álmodjuk együtt ezt a világot. Az álmok szigete. Island of Dreams. Experience. Experience.

egy kellemes muzsika, kérdezőben a 90-es évekből. Experience és az Island of Dreams, az Álmok szigete, a Pitangő Rádióban. Kinek mi az Álmok szigete? Don't give up! Hát, ne add fel az álmaidat! Tessék küzdeni az álmaidért!

Hello, kedves Kiti, szép Erdélyből. Van itt egy Erdély, kérem szépen, még hozzá Buba barátunk. Ő is szintén szép Erdélyből származik. Hát, Bubukam, egyszer megyünk ám hozzátok a Zorkámmal. Úgy készüljetek. Még nem voltunk.

Hallod, bubukám? Menjünk, amit egyszer hozzatok majd az orkámmal. Lakóautóval, utánfutóval, mindenestől. Kutyástól, macskástól. Igaz, babám? Szerencséd. Akkor készülj föl rá!

igent kaptál. Ez egy kedvencem, kérem szépen, Experience és egy fantasztikus muzsika, Island of Dreams. Az álmok szigetén jártunk az elmúlt néhány percben. Hát kinek mi az álmok sziget? Hát kérem szépen, nekem ugye van sok, én ugye én voltam már, ugye Maldivon voltam, Jamaikán voltam, Brazíliában, már minden is voltam, basszus kulcs, bár azért még nem voltam Erdélyben például. Bubukám, nem voltam Erdélyben. Na, kisegér! Das Modul, a Bitang Rádióban! Hát ébresztő Magyarország! Ébresztő magyarok a nagyvilágban! Ébredjék álmából a világ! Robi, Roboter! No, sleep to Brooklyn! Das Modul!

0: Gyere most ügyekezz haza, hiszen mondom, 20 órától lesz egy fantasztikus adás egy órában. Ajánlom figyelj be mindenkinek! Tehát 20 órát a Bitangyó Rádió műsorában. Robi Roboter. Robi Roboter.
1: Robi Roboter.
0: Robi Roboter. Robi Roboter. Robi Roboter. Robi Roboter. Robi Roboter.

Beattangyoradio.com. Tagen. Benne a DAS modul felvétele és a Robi Roboter. Hölgyeim és uraim, most pedig irány, kérem szépen, egészen pontosan Hollandia. Black and white, dancing together, side by side, we'll make things better. Szóval Hollandiában járunk. Egy nagy kedvencem. Side by side, rules for me. Eurodance formáció. Never alone, never alone. Two brothers on the fourth floor. Never alone. Két testvér. A negyedik emeletről. Two brothers on the fourth floor. Sosem vagy egyedül. Készülhet a Beattangyo Rádió. Never alone.

0: Never Alone, vagyis sosem vagy egyedül, hiszen itt a Bütöngyörádók nem szépen a nap 21 órájában elérhetőek vagyunk. Zenélünk, zenélünk, hiszen zene az életünk. Bütöngyörádió.com. Ugye péntekről lévén szó, hogy ez itt a péntek este, meg a parti bármennyire hihetetlen. Először a műsor cím, persze, hogy péntek este, hiszen lehet, hogy csütörtöki, hiszen a péntek van, akkor csak pénteki lehet. No, köszönöm szépen bitangyoradio.com, vagy egy mondanagy a tanult kollégám bitangyoradio.com. Hát kedves Formula van rajongók, hát persze, hogy van, hogy ne volna.
1: Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's!
2: Schumacher.
0: Ez a Bitangyó Rádió.
3: Mi történik még itt, kérem szépen? Mi történik itt még?
0: DJ Visage.

Hát Bubukám, te ugye mint Forma 1 rajongó, neked ezt tudnod kell. DJ Visage.

0: Egyekről szépen egy biztos, hogy egyed a vándor, a cirkusz, hogy így hívják a Formula 1-et, kérem szépen. Sok embert és sok embert bizony vonz a technika, a versenyzése, a benzingőz. Ugye volt nekünk ehhez egy fantasztikus kommentátor, akiket úgy hívtak, hogy Palik László, kérem szépen. Egy biztos, amíg Forma 1 volt, és ő volt, a kettő egy hatalmas kombó volt, kérem szépen Magyarországon.
1: Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's.
2: Schumacher.

0: Kérem szépen, fantasztikus hang a Forma 1 világából.
1: Schumacher gewinnt. Michael Schumacher ist Weltmeister.
0: Igazi élmény volt, kérem szépen, minden egyes közvetítése, kérem szépen, Palik Lászlónak, kérem szépen, ő volt szerintem Magyarország fantasztikus, és egyetlen talán a legjobb formegyes közvetítője. Lehet, hogy persze vannak jobbak, meg más hang, meg több paraméter, meg Isten tudom, micsodom én, de igazából az ő aranyköpéséből készült ugye ez a féle verzió, itt a Bitangi Rádióban, tehát egy rádió határok nélkül. Na, hát kérem szépen, bitangyurádió.com, ugye benne pedig érkezik az éjszaka leple alatt. Wolfi. Verotik. Hát Willy. Use Billy Boy. A füllett erotika. A Bitangyurádióban.

Igen, csak a változó világban élünk, kérem szépen. Ők is a Föld a bolygó állása, kérem szépen napról napra, illetve óráról órára változik. Fejlődik a technika, kérem szépen minden is fejlődik. Ugye ezt már lehet tapasztalni a zenében is, és persze az élet minden pontján. Sőt, megjelent a ChatGPT, kérem szépen mindenre is van a megoldás. Ő az igazából mindenható és mindentudó. Persze sok esetben meg tudja szívatni az embert, arra tessék vigyázni. Amit ő mond, az azért az nem szentírás. Vannak jó dolgai, vannak ügyes húzásai, sok mindenre is tudja a választ. Eléggé széles látókörrel bír. De ugye egyben ez magában hordozza a veszélyt is egyébként, a jövőre nézve. Ha valaki látta az Én a Robot című filmet, Will Smith-szel, amikor a robotok ugye fellázadtak, és le akarták gyűrni az emberiséget. Külnap ugye sétáltam az egyik utcában, és kerekadban volt egy főző robot, kérem szépen, igen, főzött a robot. Ki volt neki rakva az alapanyag? Öltetett neki, hogy mit kell neki csinálnia, és ami ki volt az alapanyag, abból ő szépen megfőzte az aktuális ételt. Én nem kóstoltam meg, megmondom őszintén, igazából csak ugye videóban láttam. Kirakaton keresztül. Ugye lassan már a takarításhoz sem veszünk igénybe önerőt, hanem mindenki szeretné, hogyha ugye saját magától tiszta lenne a lakása. Nem is saját magától, vagy éppensége valaki mástól. Átvenni a vasalást, átvenni a főzést, a mosást. Igaz, hölgyeim, meg annyi rossz házi munka. Nem beszélve a mosogatásról. No, kérdez, hogy ő volt az Erotic és a Willy Hughes a Billy Boy a Bitangyó Rádióban. Oh yes, oh no, oh yes, oh no, oh yes, oh no, oh yes. Na akkor menjünk a hegyekbe, kérem szépen egy kis havasi gyopárt szedni. Yes, oh no, oh 92-ben járunk, hogy az Edelweiss felvétele. Oh yes, oh no. És a Planet Edelweiss.

Kisegér, kisegér, te megint hol kalandozol, basszus, milyen sajtot kaptál, te mi volt abban a sajtban? Jó kis pápusztai, mi basszus? Babám, adtál sajtot a kisegérnek? Mi volt benne? Jägermeister, beleöntötted?

Bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-boy! Na, kis egér! Milyen könyvet olvasnál, ott a költői kérdés? Persze, hogy szexet, mi? Még a dutyiban is dutyidiri mellett, mi? Úgy látszik, Dugyi Dili kifeküdt szerintem a terapi születésnapi bulija után. Egy kicsit felöntött a garatra.

Azok a csodás 90-es évek, köszönöm szépen a Bitangyó Rádióban, benne Edelweiss és a Planet Edelweiss. Egy fantasztikus musical, és a musical egyik kiváló darabja, kérem szépen a Bitangyó Rádióban. Ezúttal a Hermes House Band tolmácsolásában, ez már a Prud Mary Hermes House Band. Egy fantasztikus musical, mert nem más, mint a Nyomorultak. Every.

Na figyelj! Egyébként a nagy, ezt a dalt nagy sikere vitte egyébként Tina Turner is. Rude Mary, Hermes House Band.

Katát miért tőlem kérdezett? A chatrobot. Kérdezd Bobitól, látod, mindenre tudja a választ, írja éppenséggel. Szerikiségének a választ.

City Musical a Broadway világából. Hát nem örültek, és a musical egyik fantasztikus betétdal a Prude Mary, ezúttal Hermes House Band tolmácsolásában került be a műsorba. Ez a Műtangirádó, benne a Fafejő Pinocchio egészen 20-ra, aztán pedig érkezik az a bizonyos adás 20-rától 21 óráig. Van ez is a felvétel. Adios Lapido! Szeretem muzsika!

0: Buenos días, se bitongi rádió.
1: Adiós le pido.
0: Juan ez is a felvétel. Adiós le pido. Egy kellemes hangvételű dal.

0: corazón.
1: Wolf, mennyi barátnőd van neked, Wolfi? Azt mondja, ChatGPT, Gemini, Grok, Claude. Úristen, meg Claude.
0: A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos.
1: Ennyivel ismerkedsz?
0: Este corazón.
1: Oh, Wolf, nem ez egy kicsikét sok neked? Ebben a korban fogod bírni?

igazán kellemes dal. Ugye az esti órákban, amit a rádióban, van ez is a Adios Lapido. Boys and girls, the new generation, call a generation of love. És Eurodisco. Akkor Masterboy. Let's go! Put your hands up in the air! Masterboy!

Hello, hello anyjuk! Az anyjuk hét szentségét. Hát most akkor lekéstél, hiszen a kiséget kifaggatta a robotunkat, mi is az a Kámaszutra, mi is az a szexkönyv,

Master Bújó Bitangi Rádióban Generation of Love. Lesz-e neked generáció? Boys and girls, here I go, here I go.

Szerintem igen. Békatkával karöltve. Vagy éppen nyomtatja éppenséggel a harmatározási kérelmét.

0: adelante.
1: ¡Déjame!
2: Hát akkor még egyszer, onnan hogy? Ha nem szeretsz, hát én szeretném.

0: Para adelante, para adelante!
1: Hát akkor még egyszer, onnan, hogy ha nem szeretsz, hát én szeretlek.

2000-ben így járunk. Amikor is ugye ez a dal volt a diszkok egyik himnusza. Spittangyradio.com. Lassan, de biztosan ráfordulunk a finishre is, hogy mondhatom, hogy a 20 órától 21 óráig lesz egy teszt jellegű adás Spittangyradióban. Egy olasz DJ zené producer. Gigi D'Agostino és a L'Amour Toujours.

Hölgyes, tehát, hogy egy 2000-ben járunk. Az akkori diszkovilág egyik himnusza, az olasz DJ zenei producer Gigi D'Agostino nevéhez fűződött. Ebben bizonyos muzsikában, ami nem volt más, kérem szépen, mint a L'amour toujours. Gigi D'Agostino, L'amour toujours. Oh, l'amour. Despacito. Despacito. Oh my God. Let's music.

Hölgyeim és uraim, most pedig mindenkit sok-sok szeretettel meghívok egy fantasztikus koncertre. Egy nagy kedvencem, kérem szépen, mert a lemez játsz a korongján. Egy olasz úriam, aki bizony-bizony német nyelven érte el a sikereit, de bizony ugye öngyilkos lett Olaszország lakásában. Nem bírta a siker nagy terheit. Ő Modó, kérem szépen, vagyis Fabio Fritelli. Művész nevén Modó. Modó! Das Konzert! A Bitang Rádióban! The best music on the radio. Das Konzert! Modó!

0: babám, de jó mozgásod. Ez egy jövőkép.
1: Geinbot, Inkoncert, Das Konzert.
0: Das Konzert.
1: Geinbot, Geinbot, Inkoncert.
0: Inkoncert.
1: Ja, nur dieses Konzert, das liebe Konzert.
0: Hát, a maska nem teljesen. Nem vitte ki belőle a nyüggöt.
1: In Konzert. Das Konzert.
0: Das Konzert. Igaz a zene, gyerekek. Kár nincsen maxi lemezen. De megjelent a Modón egyetlen nagy lemezén. Das Konzert. Lehet meg kéne vennem. Vágyom rá. Szóval kedves maskura, 2027 március. Itt a gyors rádiós találkozó. Rátok van bízva. Hozzunk össze valamit.

0: Kein Wort im Konzert. Das Konzert. Kein Wort. Kein Wort im Konzert.
1: Azt mondja, most úgy van, hogy éppen hagyta Gyópapa.
0: Herr, nur dieses Konzert. Das Liebe Konzert.
1: Egy ilyen fantasztikus úrember a 90-es években, ugye őt tarolt, ugye 90-ben az Anzweiler

Suicide című slágerével, Fabio Fritelli, vagyis művész nevén Modo, aki bizony-bizony, sajnos ugye öngyilkos lett oroszország lakásában. Na, kérdés szépen, érkezik a mai este egyetlen kakuk tojása. És ez a felvétel persze nem más, sokan tudjátok már, hogy ez egy közös nóta, úgymond az én drágámmal. Egyik az örök zöld, igazi klasszikus a Bitangi Rádióban. Egy csoda tévő lányról. Aki bizony-bizony beleteszi a lelkét mindenbe is, amiben éppenséggel belefog. Aranykeze van a lánynak, kérem szépen. Csodál.

én. Hát egy gyerekek, egy dal a Csoda TV live-ról a Bitangyó Rádióban, és akkor forduljunk rá, kérem szépen, a finishre! Mert ez a Bitangyó Rádió! Egy rádió határok nélkül! Rave and shout! Rave and shout! Rave and shout! Rave! Hát nyisd ki az elméd! Hallod, maskura? Open your mind!

0: Hát akkor még egyszer, onnan, hogy ha nem szeretsz, hát én szeretlek. S ha én szeretlek, jól te vigyázz. Where we stand and
1: fight! Már megint nem figyeltél.
0: Hát akkor még egyszer, onnan, hogy ha nem szeretsz, hát én szeretlek.

0: Kedves Bíborok, nem menekülni, hiszen érkezik utánam egy adás, egy rendkívüli adás. Tessék kicsikét belehallgatni. Már mindenki véleményét a műsorral kapcsolatban. Mármint, ami igazából 20 órától kezdődik. Egy tesztjelik adás, tehát 20 órától 21 óráig a Műtangi Rádióban. Várjuk a véleményeket, a jót és a rosszat is. Rave! Yeah! Move your ass! Keep it up now! H.P. Baxter!
1: That's right!
0: Scooter! Raven Shout! A Műtangi Rádióban!

Hölgyeim és uraim! Eljött az idő! Én köszönöm szépen, mindenki megtisztelő, és egyben kintöltött a figyelmet, mert 2 órában ez volt mára, és a hétre a Fafai Fafi Pinocchio. Ez a péntek este meg a parti. Maradjatok velünk egészen 21 óráig. Caroline, Simon Trick.

Akkor köszönöm szépen még egyszer, mindenki megtisztelő és egyben kitüntető figyelmet, mert 2 órában további szép estét. Érkezik egy egészen rendkívüli adása, ami csak is nektek készült. Tangyó Rádió, tá

0: most Magyarország zenei rádiójának online adását hallgatja. BW Rádió.
1: Jó reggelt, sziasztok! Ez itt a Bitangyú Rádió, benne Zorka, és indul a reggeli pörgés. Remélem mindenki felébredt, ha még nem, semmi gond, majd mi elintézzük. A naptár szerint már szeptember van, vagyis elvileg itt az ősz. Elvileg, mert mi ma úgy döntöttünk, hogy a nyarat még egyáltalán nem engedjük el. Aki már elrakta a rövidnadrágot, vegye szépen elő. Aki pedig már bekapcsolta a fűtést, hát ő egy picit előre szaladt az időben. Jönnek a jó zenék, érdekességek, egy kis időjárás, és természetesen némi hülyéskedés is. Hangerőt fel, kezdjük valamivel, ami még az utolsó álomszuszékot is felébreszti.

Na, így már mindjárt más. A Wham ébresztett bennünket a Wake Me Up Before You Go-Go-val. Ha erre sem ébredtél fel, akkor szerintem már nem rádió kell, hanem egy vödör hideg víz. Ha munkába indulsz, jó utat. Ha már dolgozol, kitartás. Ha pedig még mindig az ágyban vagy, nem mondom el senkinek. És ha nyárbúcsúztató, akkor napsütés nélkül nem úszhatjuk meg. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.

Na, ez aztán tényleg napsütés volt! Katrina and the Waves, Walking on Sunshine, itt a Bitangyú Rádióban. És ha már napsütés, nézzük meg, mi történik odakint. Londonban ilyenkor az időjárás egyetlen biztos szabálya. Nincs biztos szabály. Reggel kabát, délután napszemüveg, délután esernyő, este pedig megint kabát. Ezért a Bitangyú hivatalos túlélő csomagja. Napszemüveg, esernyő, rövidnadrág és kabát. Ha mind a négy nálad van, gyakorlatilag bármi történhet. De itt bent biztosan jó idő lesz. Dua Lipa következik. Dance the Night!

Dua Lipa volt, Dance the Night. Most pedig egy kis tudomány. Nyugi, dolgozat nem lesz belőle. A kutatók olyan különleges bolygókat is vizsgálnak, amelyeket szuperpufi bolygóknak neveznek. Vannak közöttük hatalmas bolygók, amelyeknek meglepően alacsony a sűrűségük. Vagyis nagyok, de könnyűek. Ez pedig végre tudományos alapot ad az egyik legjobb kifogásnak. Nem híztam meg, csak nagyobb lett körülöttem a gravitációs tér. És ha már szeptember, ezt a következő dalt egyszerűen nem hagyhattuk ki. Earth, Wind and Fire, September.

0: Earth, Wind and Fire, September.
1: Na jó, szeptember ide vagy oda, mi még mindig nem vagyunk hajlandók elengedni a nyarat. Van néhány dolog, amit minden nyáron megfogadunk. Például, idén nem égek le. Aztán eltelik két nap, és úgy nézünk ki, mint egy frissen főtt homár. Vagy idén időben lefoglalom a nyaralást. Ezt általában akkor mondjuk, amikor meglátjuk az utolsó pillanatban vásárolt repülőjegy árát. De tudjátok mit? Napsütés, jó társaság, hidegüdítő és jó zene, néha ennyi bőven elég. És most egy kis Shakira! Whenever, wherever!

Sakira szólt a Bitang Jó Rádióban. És most figyelem, mert jön a reggel egyik legfontosabb híre. Csirkék dolgoznak Amerikában. Igen, csirkék. Delaware államban csirkéket is használnak bizonyos szúnyogok által terjesztett vírusok megfigyelésére. Vagyis miközben mi azt hittük, hogy a csirke feladata a tojás, kiderült, hogy mellékállásban közegészségügyi megfigyelő. Már látom is az álláshirdetést. Munkatársat keresünk. Elvárás, pontosság, jó megfigyelőképesség. Előnyt jelent, ha tud kotkodácsolni. Na jó, mielőtt teljesen elgurul a gyógyszerem, jöjjön valami napos. Bonnie M., Sunny!

Bonnie M és a Sunny! Ha most kapcsolódtál be, jó reggelt! Ez a Bitang You Rádió és a reggeli pörgés, és már túl vagyunk a félidőn. De energia még van bőven. Képzeletben tengerpart, pálmafák, napsütés, hideg ital. A valóságban pedig lehet, hogy éppen mosogatsz. Semmi baj, csukd be a szemed, és már is a tengerparton vagy. Jó, mosogatás közben inkább mégse. Sabrina Carpenter, Espresso!

Sabrina Carpenter, Espresso! És jöjjön még egy kis érdekesség! Nagy-Britanniában kutatók több cápafajt is vizsgálnak, elektronikus jeladókkal követve a mozgásukat. Tehát igen, a brit vizekben vannak cápák! De én személy szerint sokkal jobban félek attól, amikor egy sirály meglátja nálam a sült krumplit. A cápa legalább a vízben marad. A sirály? Az utánad jön. És szerintem még a rendszámodat is megjegyzi. Na, menjünk inkább jó messzinnen. Mondjuk egyenesen Brazíliába. Calma Lambada!

0: Na, ha a lambadától sem lett nyári hangulatod, akkor bajban vagyunk. Jöjjön a Bitangyú nyárteszt. 5 gyors kérdés. Vettél idén napszemüveget? Legalább egyszer otthon hagytad? Vettél naptejet? Csak akkor használtad, amikor már leégtél? És mondtad legalább egyszer, hogy...
1: Jaj, de meleg van.
0: Ha legalább 3 válaszod igen, gratulálok! Hivatalosan is részt vettél a nyárban. Ha pedig mind az 5-re igen a válasz, profi vagy. És a nyeremény? Nem egy 2 hetes karibi utazás. Sajnos. Viszont kapsz egy abbát. Gimme, gimme, gimme!

Na, azért még ne készüljetek a búcsúzásra. Van itt még néhány dal, amit egyszerűen nem hagyhatunk ki. Ha már egész reggel próbáljuk életben tartani a nyarat, akkor egy kis szabadság is jár hozzá. Mondjuk 2 hét valami tengerparton, azzal ki tudnék békülni. De amíg valaki lefoglalja nekünk a repülőjegyet, jöjjön Madonna, Holiday!

Madonna és a Holiday. Na ettől már csak egy pálmafa hiányzik a stúdióból. De maradjunk a 80-as éveknél, mert van még valaki, aki szeretne egy kicsit rendet rakni ezen a reggelen. Vagy inkább teljesen felforgatni. Hangerőt fel! Baltimore, Tarzan Boy!

Baltimore és a Tarzan Boy. Ha valaki az előbb az autóban együtt énekelt vele, nyugi, nem láttuk. És még mindig nincs vége. Jöjjön egy dal, amihez gyakorlatilag lehetetlen úgy ülni, hogy legalább a lábad ne kezdjen el mozogni. Készen álltok? Kylie Minogue, The Locomotion!

Kylie Minogue, The Locomotion. Na, most már tényleg közeledünk a reggeli pörgés végéhez. De egy rendes bitangjú buli nem úgy ér véget, hogy egyszer csak lehúzzuk a hangerőt és hazamegyünk. Ha már idáig eljutottunk, akkor az utolsó kör legyen olyan, amilyennek lennie kell. Hangerőt fel, mert itt a finálé! Jennifer Lopez és Pitbull, On the Floor!

0: Jennifer Lopez és Pitbull, on the floor! Na kérem szépen, lassan lejár az óránk. Volt itt napsütés, csirke, cápa, bolygó, sirály, és szerencsére azért zene is. Ha legalább egyszer mosolyogtál, már megérte. Ha pedig egyszer sem, akkor valószínűleg túl halkra állítottad a rádiót. Köszönöm, hogy velem tartottatok. És ne felejtsétek, a nyár nem akkor ér véget, amikor szeptembert mutat a naptár, hanem amikor az utolsó nyári sláger is lement. Nálunk pedig abból még van bőven. Legyen fantasztikus napotok, vigyázzatok magatokra, és bármerre is indultok, maradjatok a Bitang Jó Rádióval! Sziasztok!
1: A segítségedre van szükség.
2: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
3: Bitang Jó Rádió.
4: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
5: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
6: Így jó lesz.
7: Ha felkészültél,
8: még több zene!

0: Ettől a lemezzsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitang jó rá.

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL.
1: XIL.
0: Vagyis Xil.

a 80-as. Together forever and never too fast. 90-es.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Schumacher gewinnt. Michael Schumacher ist Weltmeister.
1: Most Magyarország zenei rádiójának online adását hallgatja. BMW Rádió.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Itt a Jó Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezet.

0: Ettől a lemezzsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti.
1: XIL,
0: vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-el.

0: Mesztelen ninja, vége csapó!
1: Nem volt rossz, gratulálok! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszön

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitangyó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.